Zövet, akik ne nosderben, bajos, akik ne nechtna jó enben, bajos, mo zövet nyitva karnaval, panis, zes.